0: moto moko achalite pona kola kisayo ndenge osali
1: téléma
0: twende dalelaka mwana mobalelelaka te lokawo kozwa.